0: magyar hírmagazin.
1: Szép estét kívánok, kedves hallgatóink! A mikrofonnál Sebestyén Áron köszönti Önöket. Ma esti hírmagazinunkban hallhatnak a felsőri EMS Obervárt iskolai ünnepségéről, amelyen magyar tánc is helyet kapott. Ezt követően szó lesz az idei Special Olympicsről, amely most ért véget, de beszélni fogunk a hőségről és a bécsi új parkolójegyekről is. Tartsanak velem, azonnal kezdünk! A felsőri EMS Obervárt hagyományos iskolai ünnepségén idén is színpadra léptek az osztályok, a végzősök pedig külön búcsúztatót kaptak. A magyar osztályok műsora ezúttal a néptánc köré épült, helyi kulturális egyesület vezetőinek közreműködésével. A magyar osztályok közösen egy néptáncos összeállítással vitték a magyar tradíciók világába a nézőket. Erről Bányi Krisztának mesélt Koch Gyöngyvér, pedagógus, az egyik magyar csoport osztályfőnöke.
2: Ez az iskola ünnepség, ez minden évben megrendezésre kerül, az utolsó előtti iskola héten, és ez az iskola ünnep, ez arról szól, hogy minden osztály, vagy minden évfolyam kicsit úgy megmutatja a tudását, betanul egy-egy zenét, egy éneket, egy táncot, egy akrobatikus mutatványt, általában a sportosztályok, és ezt előadjuk színpadon a szülők előtt, és ilyenkor kerül a negyedikeseknek a búcsúztatója is a színpadra, és itt búcsúztatjuk el a végzős diákjainkat.
3: Hogy alakult idén ez a műsor? Mi volt ennek a különlegessége, hogyha a magyar részt nézzük?
2: Ugye minden évben van egy magyar fellépés is, amit a magyar osztályok közösen adnak elő a színpadon, és idén a magyar néptáncok világába vittük magunkkal a nézőket, amiben segítségünkre volt az Untervárti Magyar Kultúr és Tánc Egyesület két vezetője. Ez egy nagyon-nagyon jó közreműködés volt, egy együttműködés. Igazából hónapokkal ezelőtt leültünk, gondolkoztunk, hogy mi lehetne, persze ez abból az apropóból, hogy mind a két hölgynek két fia az én osztályomba járt, a magyar osztályba, és így kerültünk erre az ötletre, hogy akkor most egy nagy közös táncot létrehozunk.
3: Név szerint is megemlíthetjük a két segítőt.
2: Igen, Lökös Mónika és Radicsné Bóné Nóra, a két nagyon lelkes vezetője ennek az egyesületnek.
3: És mit kell tudnunk arról a táncelőadásról, amiben szerepeltek most a magyar osztályok gyermekei, diákjai, hogy sikerült a fellépés?
2: A fellépés fergetegesen sikerült, aminek hát mindenki nagyon örült és nagyon büszke volt természetesen az elért eredményre, hiszen hónapokon keresztül készültünk erre a fellépésre. Az elejétől lépésről lépésre, valóban lépésről lépésre, forgásról forgásra, és mire összeállt ez a valóban látványos, szemedgyönyörködtető és magyar tradíciót átadó fellépés. A zeneszámot annak tudatában választottuk, hogy megmutassuk azt, hogy valóban a mi magyarságunkat itt Ausztriában, tehát a zeneszám ugyan német nyelven énekli az énekes, de a magyarságról és a magyar tradíciókról szól ez az Ungarisches Blut című dal, ami valóban nagyon tükrözi ezeket a magyaros lépéseket, ritmusokat, szabadságot, a pusztának a végeláthatatlan szabadságát, a gyorsan vágtató lovakat, úgyhogy ezért esett erre a zeneszámra a választásunk.
1: Az EMS Obervárt magyar kínálatáról bővebben csütörtöki magyar hírmagazin adásunkban hallhatnak még. Véget értek a Special Olympics Ausztria 9. nemzeti nyári játékai. Június 25 és 30 között minden korábbinál több, mint egy 1800 értelmi fogyatékossággal élő sportoló versenyzett Bécsben. A rendezvény központja a Sportaréna Wien volt. A versenyeket a város 12 helyszínén, összesen 19 sportágban tartották, a belépés pedig ingyenes volt. A mezőny nem csak Ausztriából érkezett, német, svájci és magyar résztvevők is versenyeztek, a sportolókat mintegy 600 edző kísérte. A program a klasszikus sportágak, mint a futball, asztaltenisz, judo és úszás mellett kevésbé ismert versenyszámokat is felvonultatott, például a boccsát, ami egy golyós, célba dobó, gurító sport. A játékok üzenete idén is az inklúzió volt. A szervezők szerint nem elsősorban az eredmények, hanem az élmények és a közösség számítottak. Egyébként a nagy hőség miatt a hétvégén voltak olyan megmérettetések, amelyeket vagy elhalasztottak, vagy máshová helyeztek át a szervezők. És ha már a hőség, Burgenlandban az év eleje óta érvényben van a hőség elleni munkavédelmi rendelet. A burgenlandi munkáskamara arra hívja fel a figyelmet, hogy a hővédelmi terv önmagában nem elég. A munkáltatóknak további lépéseket is meg kell tenniük a dolgozók védelmére. Ilyen lehet például a munkakezdés korábbra hozása, több pihenőidő betartása, mobil hűtési megoldások biztosítása, illetve megfelelő egyéni védőfelszerelés adása. Részletek Bányi Krisztától.
3: A hővédelmi intézkedések bevezetésének indokául a sárga hőriadó szint szolgál. Ez 30 fokos érzékelt hőmérsékletnek felel meg. Az információk a Geoszféra Ausztria honlapján érhetők el. A vállalkozásoknak időben meg kell tervezniük a teendőket, és a munkavállalókkal közösen megfelelő megoldásokat kell találniuk, mondta Gerhard Mihalics, az AK elnöke. Az intézkedések a korábbi munkakezdési időtől, az árnyékban töltött további szünetektől és a rotációs rendszerektől kezdve az árnyékos helyek és mobil hűtési lehetőségek biztosításán át egészen a személyes védőeszközökig terjednek. Könnyű, légáteresztő ruházat, nyakvédővel ellátott fejfedő, magas fényvédőfaktorral rendelkező napvédőkrém és elegendő folyadék. Bizonyos körülmények között kivételek lehetségesek. Ha rövid ideig tartó tevékenységről van szó, például az autóhoz és onnan való szállításról, amely során nem jelentkezik veszélyes hő- és UV-terhelés, akkor nem szükséges intézkedéseket hozni. A hőhullám a kórházakat és az ápolási intézményeket is kihívások elé állítja. Az Eisenstadti Kismartoni Kórházban árnyékolásra és légkondicionálásra támaszkodnak bizonyos területeken. Az Obervárti Felsőri Klinikán a légkondicionálóval kapcsolatos problémák után idén jobban sikerül hűvösen tartani az épületet. A Gesundheit Burgenland összes klinikáján a műtők, az intenzív osztályok és a hűtést igénylő berendezésekkel felszerelt helyiségek légkondicionáltak. A legújabb kórházban, a Felsőri Klinikán minden betegszobát légkondicionáltak. A betegeknek azonban azt javasolják, hogy a nem sürgős kontroll és járóbetegvizsgálatokat halasszák el kevésbé forró napokra. Az épületek ugyan légkondicionáltak, de a jelenlegi hőségben az odautazás egyesek számára különösen megterhelő lehet. A jelenlegi hőhullám különösen nagy megterhelést jelent Ausztriában a mintegy 400 ezer szabadtéren dolgozó ember számára. Az építkezéseken például a magas hőmérséklet gyorsan egészségügyi kockázattá válhat, nem utolsó sorban azért, mert a balesetek kockázata is megnő. Az építkezéseken dolgozó munkavállalóknak nincs törvényes joguk a hőségszünetre, egy külön rendelkezés értelmében azonban 32,5 fok felett a munkát meg lehet szakítani. Az intézkedést a munkáltatónak kell elrendelnie.
1: Július 1-től, vagyis holnaptól Bécsben az eddigi régi papíralapú parkolójegyek érvényüket vesztik, és a parkolási díj fél órára 1,70 € emelkedik. Sok kritika éri azt, hogy a régi jegyekre nincs hivatalos csere lehetőség, ezért az ÖAMTC megoldást követel, hogy az emberek ne bukják el a már megvett jegyek árát. A várost arra is felszólítják, hogy a kezdeti időszakban inkább tájékoztasson, ne büntessen. Érdekesség, hogy a lakossági parkolási engedély nemrég 30%-kal drágult. Az új szabályok szerint, aki július 1-e után régi parkolójeggyel parkol, annak közigazgatási bírság kockázatával kell számolnia.
0: Időjárás.
1: A záporok után országszerte kitisztul az ég, A nap végül napos idővel zárul. A szél is mérséklődik, az éjszaka többnyire derült, csillagos lesz. A hőmérséklet 23 és 18 fok közé süllyed. Holnap, vagyis szerdán lesz a nagy hőség utolsó napja. A csúcshőmérséklet 30-35 fok között alakul. Továbbra is füllet marad a levegő. Délig többnyire napos idő várható, délután azonban mindenütt megnövekszik a felhőzet, és záporok helyenként heves zivatarok érkeznek. Ezek után érezhetően lehűl a levegő, reggel még csak mérsékelt északi szél fúj, a zivatarok környezetében viszont élénk, akár viharos széllökések is lehetnek, és a csapadék után is szeles maradhat az idő. És ezzel hírmagazinunk végére értünk. Köszönöm figyelmüket! Az előző percekben a mikrofonnál Sebestyén Áront hallották. Én további szép estét és jó rádiózást kívánok Önöknek!